0: Nanchik, Opica a Magmancsik, Opica a Finnancsik.
1: Köszönöm, amikor én is adtak, hogy hozom.